Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Sikeresen befejeződött 14. Leópápa tüdőműtétje. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leópápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leo pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leo pápáért,

0: Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Sikeresen befejeződött 14. Leó műtéti beavatkozása a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban, közölte október 13-án kedden este a Szentszéki sajtóiroda. A Szentatya tüdejéből egy jól körülhatárolható gócot távolítottak el. A műtét a terveknek megfelelően zajlott, a pápa már visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás sikeresen befejeződött a tervezett időben és módon, tájékoztatott a Szentszéki sajtóiroda Telegram csatornáján a 14. Leó pápán október 13-án délután végrehajtott műtétről. A Szentatyát a római Gemelli Kórház mellkassebészeti orvoscsoportja operálta meg Stefano Margaritora professzor vezetésével, hogy eltávolítsák a tüdejében felfedezett, jól körülhatárolható gócot. A Szentatya visszatért a szobájába, erősítette meg a Szentszéki sajtóiroda, hozzátéve, hogy további tájékoztatást adnak majd az állapotáról. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcs találkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosságban elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az amorisztetícia találkozó módszertani felelőse, a színódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a keleti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kiallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kiallgatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vonna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál, Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy Re bíborost már fiatal áldozópapként a Szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította, és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt Re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat, és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a Szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagy mértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. Püspökké szentelésekor Az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzanóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafüzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leo Pápa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leo Pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leo Pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leo Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leo pápa Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leópápa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leópápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leópápa már előre elkészített homíliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2016. március 19-én tettek közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit, olvasta Leópápa homíliáját Tagle bíboros. Az ige liturgia olvasmánya Szent Pál szeretett himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó tervben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építik fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentum ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leópápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjával. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy neveljük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönzött dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hűséges hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leópápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja, a kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítséget kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek, és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és növekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e il sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólis nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szereteteiről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazaret.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionákolomaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. Názareti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra,

ő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritora professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szentatya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szentatyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szentatya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szentatya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A Szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritora professzor, a Szentatyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szentatyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szentatya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A Szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14-én tette közzé a Szentszék az új kinevezést. 14. Leó pápa elfogadta Bernard Bober kassai érsek lemondását az egyházmegye lelkipásztori vezetéséről, és Marek Forgács eddigi kassai segédpüspököt nevezte ki a szlovákiai Kassai Főegyházmegye metropolita érsekévé. Az új főpásztor eddig Szeleuciána címzetes püspöke volt. Marek Forgács 1974. január 21-én született Kassán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a szepesváraljai szemináriumban végezte. Katonai szolgálatát követően 1999. június 19-én szentelték pappá, és a Kassai Főegyházmegye papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékán helyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciánál címzetes püspökévé

kassai főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencián belül több fontos feladatot lát el. Elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó bizottságnak és a plébániai katekézis bizottságának, valamint a zenei albizottságnak. A 14. Leó viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává. Vittorio Francesco viola érsek október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén töltötte be 61. életévét. A dátum különösen jelentős számára, hiszen az umbriai Ferences rend tagja. A Szentatya október 10-én három fontos megbízatást adott neki. A Szent Péter Bazilika főpapja, Vatikánváros általános helynöke, valamint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény a Fabbrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született, középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm pápai liturgikus intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei Karitást vezette. Tanította az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a Római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortonai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten Tiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leo Pápa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leo Pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leo Pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leo Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leo Pápa Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leó pápa erőre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leó pápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leó pápa már előre elkészített homíliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2016. március 19-én tettek közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit, olvasta Leó pápa homíliáját Tagle bíboros. Az ige liturgia olvasmánya Szent Pál szeretett himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó tervben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építik fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentuma ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leó pápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjával. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy neveljük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönzött dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hűséges hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leó pápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja, a kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítséget kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és növekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólis nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szereteteiről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazaret.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionákulumaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. Názareti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názáreti szent család ad, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgéseinket. Amen.
2: 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritora professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szentatya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szentatyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szentatya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szentatya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A Szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritora professzor, a Szentatyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szentatyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szentatya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A Szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14-én tette közzé a Szentszék az új kinevezést. 14. Leó pápa elfogadta Bernard Bober kassai érsek lemondását az egyház megye lelkipásztori vezetéséről, és Marek Forgács eddigi kassai segédpüspököt nevezte ki a szlovákiai kassai főegyházmegye metropolita érsekévé. Az új főpásztor eddig Szeleuciána címzetes püspöke volt. Marek Forgács 1974. január 21-én született Kassán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a szepesváraljai szemináriumban végezte. Katonai szolgálatát követően 1999. június 19-én szentelték pappá, és a kassai főegyházmegye papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékán helyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciánál címzetes püspökévé és a Kassai Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencián belül több fontos feladatot lát el. Elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó bizottságnak és a plébániai katekézis bizottságának, valamint a zenei albizottságnak. XIV. Leó viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává. Vittorio Francesco Viola érsek október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén töltötte be 61. életévét. A dátum különösen jelentős számára, hiszen az umbriai Ferences rend tagja. A Szentatya október 10-én három fontos megbízatást adott neki. A Szent Péter Bazilika főpapja, Vatikánváros általános helynöke, valamint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény a Fabbrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született. Középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei Karitást vezette. Tanított az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortonai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten Tiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!